A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Rádió.
1: Turn it up!
0: Főleg zene!
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Főleg zene!
2: Főleg zene!

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió.
2: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. FanFM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FanFM,
0: fülig zene.

0: baby. Mine's pretty, mine's dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Csak a legjobb.
2: Csak a legjobb.
1: Csak változatosan.
2: Változatosan.
1: Csak a Fun FM-en. 87.6.
2: Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Amennyiben nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni, jelentette ki a kotrocseni konzultációt követően George Simion, románok egyesülésért szövetség az AOR elnöke. Simion szerint ideje félretenni a politikai vádaskodásokat és a semmire nem vezető vitákat, és valós, felelős megoldásokat kell keresni, mivel ugyanazokkal az emberekkel nem lehet más eredményeket elérni. Ilyen körülmények között a népre kell bízni a döntést, és előrehozott választásokat kell kiírni, mert, mint fogalmazott, sokkal jobb egy demokratikus megoldás, mint egy laborban született, amely csak súlyosbítja a válságot. Az AOR elnöke hangsúlyozta, hogy pártja a megoldásokra fog koncentrálni a politikai válságból való kilábalás érdekében, írja az AGR Press. Átrendezte a romániai pártok erős sorrendjét az elmúlt időszak politikai feszültsége. Az InScope Research legfrissebb közvélemény kutatása szerint a Penele feljött a második helyre, ezzel megelőzte a PESZED-ét. A felmérés alapján a biztos pártválasztó körében továbbra is az AOR vezet magabiztosan, több mint 41%-kal. A második helyre ugró Penelére a megkérdezettek közel 22%-a voksolna, míg a PESZED-e a harmadik helyre csúszott vissza, alig több mint 13%-os támogatottsággal. Őket követi az USZERE, csak nem 11%-kal. Az RMDSZ parlamenti bejutása pedig hajszálon múlna. A biztos szavazó körében most 3,4%-on áll a szövetség, bár a teljes mintát nézve eléri az 5%-os küszöböt. A kutatóintézet igazgatója Remus Steforiák rámutatott, a Penele hirtelen népszerűség növekedése mögött a nemrégben nyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint Ilija Bolozsán miniszterelnök váratlanul megugrott lakossági bizalmi indexe áll. A román állampolgárok egyébként fokozott szavazási kedvet mutatnak. Több mint kétharmaduk állítja, hogy biztosan elmenne voksolni, ha most tartanák a parlamenti választásokat vasárnap. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente, ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia vállalása teszi indokoltá a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. A jövőben átalakíthatják a 8-osok országos képességfelmérő vizsgáját, jelezte az oktatási miniszter. A tervek között szerepel több tantárgy bevonása, illetve olyan rendszer kidolgozása is, amely a 7-8 osztályos évvégi átlagokat is figyelembe venné a liceumi felvételinél. A minisztérium szerint jelenleg túl nagy eltérések vannak az évközi jegyek és az országos vizsgaeredmények között. Mihály Damián szerint a jelenlegi rendszer nem a teljes képet a diákok képességeiről, mert a tanulókat főként román nyelvből és matematikából mérik fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani, a felhő átvonulások esőt hozhatnak magukkal. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 19-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak.

Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ

0: információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Mackó, te milyen jó festesz!
3: Vakolok főnök, de kösz!
2: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok, hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
0: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Ők voltak a UB40, ez volt az I'll Be Your Baby Tonight. Anno 1988-ban jelent meg a dal, ha nem tévedek. 8 perc van a tátra, 8 óráig, és lássuk, hogy kerül-e még néhány 8-as a mondani valomban. Nem másért, de itt vannak az aktuális csillagjóslatok, ezeket is szépen fel kell sorolni. Nem sok örömet tartogat a mai nap a kosnak, ez valahogy rosszul kezdődik. Valaki bolhát tett a fülébe, és ezzel újabb okot szolgáltat a veszekedéshez. Miután képtelen lelepezni az érzelmeit, úgy hozza a sértettséget, hogy a vak is láthatja. Hétvége közeledik, mégis újult erővel lát munkához a bika. Ha úgy érzi, megéri a pihenést felcserélni a busás fizetségért, akkor tegye is meg. Általában nem törődik az időjárással az ikrek, de ma a tavasz teljes erővel betör az életébe is, nem csak a meteorológiai szempontból. Élvezi a természetet, melytől a nagyvárosi élet olyan régen elszakította. Szombat ellenére egyelőre még várni kell ugye a hétvégére, de nincs túl jó kedve a ráknak, úgysem, hogy közben közeledik a hétvége. Választ valami érdemes programot, ami feldobja és feletteti a gondjait, mivel érdeklődése igen széles körű, hamar rátalál a megfelelő szórakozási formára. Könnyed szórakozásra számíthat a mai napon az oroszlán, roppant hálásak az embertársai, hogy a legtesthez állóbb szerepet alakítja végre az ők körében, azaz szórakoztatja a társaságot. Áldani fogja az eszét a szűz, hogy kihasználta a jó idő kínálta lehetőségeket. Mindenképpen érdemes ezt további munkálatok elvégzésére használni, nem másért, de az idő telik. Annak reményében, hogy több ideje marad a pihenésre, a mérleg összecsap minden munkát, persze rengeteg hiányosságot hagyhat maga mögött. Szerencsére odébb van még a hét vége, így pótolhatja a mulasztást. Visszafogott, kimért természetével, józanságával nehezen fér meg az önfelett játék a Skorpió életében. Úgy érzi, kinőtt abból a korból, amikor ilyen gyerekes sínyekkel kell mulattatnia az időt. Régen vágyik, hogy kimozduljon otthonról a nyilas, és kiadó sétát vagy nagyobb kirándulást tegyen a természetben. Erre ma kiváló alkalom nyílik. A partnerével is türelmesebb lehet, így fogják meg egymás kezét és irány egy közeli rét. Igyekezet és valóság nem mindig találkozik a bak életében, hiába szeretném a megváltó lenni, az akadályokon nem jut könnyen keresztül. Aztán még 2 csillagjegy, a vízöntő és a halak. Szívesen elmerülne a régi emlékekben, eltöprengene egy-egy felvillanó arcon a vízöntő, hajlamos volna megfeledkezni arról, hogy mi a dolga. Szerencsére kedvese a segítségére siet, és együtt teszik meg azt, amire egyedültán képtelen volt. És végül a halak bizonyosságot szerzett arról, hogy nem akármilyen fából faragták. Ez a tudat erővel tölti el, felpesdül a vére, lelké, görcsei pedig egyszerűen feloldódnak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Befolyással való üzérkedéssel vádolja a Beszede Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt. Szerintük Bolozsán titkos megállapodást kötött egy német katonai felszereléseket szállító magáncéggel az Európai Safe Védelmi Program keretében rendelkezésre álló forrásokról. A Beszede követeli, hogy Bolozsán magyarázza meg, miként választották ki ezt az ügyvédi irodát, amely a kormányt tanácsokkal látta el a program kapcsán. A párt szerint összeférhetetlenség áll fenn, mivel ugyanaz az iroda korábban a német vállalat jogi képviselőjeként is eljárt. A sajtó szerint a német székhelyű ügyvédi iroda mintegy 19 ezer eurót kapott egy hetes tanácsadásért a SAFE program végrehajtásával kapcsolatban. A Román Nemzeti Bank 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol, jelentette be Mogoris Reszko, a jegybank kormányzója. A szakember elmondta, az új előrejelzés szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot, ezután gyors mérséklődés várható, július szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a Román Nemzeti Bank. Román zászlóaljak át a Kárpátokon egy jelmondattal hirdett megemlékezést a Hősök napjára az Úzvölgye térségében, a Kálián Nyámolói Egyesület együttműködésben a Vassói Astra Egyesülettel. Írt a Facebook bejegyzésében Mihály Turnaviano, a szélsőségesen nacionalista Kálián Nyámolói Egyesület vezetője. A csütörtökön 17:30-ra meghirdetett rendezvény hivatalosan a hősök előtti tisztelgésnek és történelmi emlékezésnek szól, véli Turnaviano. A kezdeményezés részeként diák esszépályázaton vehettek részt a Hősök nyomában címmel, amely a brassói románság történetére és a fogaras javasok antikommunista fegyveres ellenállására fókuszál. Az új választási törvényben külön fejezetet kell szánni az előrehozott választásoknak, mert előbb vagy utóbb Románia is ehhez a megoldáshoz folyamodhat, egy politikai padhelyzet feloldására, véli az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Cucuiano a képviselőház jogi bizottsága előtt ismertette a 2026-os év prioritásait, köztük a politikai pártok, valamint az állandó választási bizottság működését szabályozó jogi keretreformját. Beszámolója szerint a hatóságon belüli munkacsoportok jelenleg több törvénytervezeten is dolgoznak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, javarészt zavartalan napsütéssel. 7 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Május 20-a van, szerda, 8 óra múlt, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel. Persze a zene mellé jár a kávé már kéri a kis reggelit, szóval van dolgunk bőven, még úgyis, hogy közben már az irodában vannak Önök. Én pedig itt a mikrofon mögött osztom az észt, többek között az időjárásról, a friss hírekről, és persze zenei információkkal is szolgálok. Bízom benne, hogy mindenkinek jól telik majd. Ha kedvük van, tartsanak velem.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Reklámot hallottak.

Velvet Funk és a Stuck on You 2025-ből. Jó reggelt kívánok! Május 20-a van a mai napon. Bernát, ha nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Mindezt tesszük a kalendárium rovat elején. 528 éve, 1498-ban Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével. 227 éve, 1799-ben született Honoré de Balzac, francia író, legismertebb műve az Elveszett illúziók. 1946-ban született ma 80 éves Cher, Oscar, Grammy, Golden Globe díjas, amerikai énekesnő, színésznő. 123 éve született Budapesten László Miklós, amerikai író, a Szerelem hálójában című film történetének megalkotója. 120 éve, 1906-ban született Leon Polk Smith, amerikai absztrakt festő, a Hard Edge stílus elindítója. 118 éve született James Stewart, Oscar-díjas amerikai színész, ő többek között az Airport 77, valamint az Egy gyilkosság anatómiája című filmekben is láthattuk. 94 éve, 1932-ben Amelia Earhart, amerikai pilótanő, egyedül átrepülte az Atlanti óceánt. 89 éve született Végvári Tamás színész, Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough magyar hangja. 82 éve született Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes. 71 éve született Anton Corbijn, holland fényképész rendező, aki sokat dolgozott a Depeche Mode zenekarral. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdalt is előkészítettem, értelemszerűen Cher az előadója, méghozzá az újkor, legalábbis karrierjének újkorából származó legnagyobb slágere, a Cher által énekelt Believe fog felcsendülni 1998-ból.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen ki

0: Kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

0: 2023-ban jelentette meg Golden című szerzeményét, ő volt LP, a méhek világnapját minden évben május 20-án ünnepeljük. Az ENSZ 2017-ben szlovén kezdeményezésre fogadta el ezt a jeles napot. A dátum választása nem véletlen, 1734-ben ezen a napon született Anton Janša, a modern méhészet szlovén úttörője és kiemelkedő alakja. A világnap célja egyébként felhívni a figyelmet a méhek és más beporzók kulcsfontosságú szerepére az ökoszisztémában, a biodiverzitás fenntartásában és a globális élelmiszer biztonságban, hiszen az emberiség élelmiszerének jelentős része közvetlenül a beporzók munkájától függ, erről is később beszélgetni fogunk. A méhek világa egyébként elképesztően összetett és lenyűgöző, olyan biológiai és társadalmi teljesítményre képesek, ami szinte hihetetlen egy ekkora élőlénytől. A méhek teste a kész mérnöki csoda, amely tökéletesen alkalmazkodott a gyűjtögető életmódhoz. Például 5 szemük van, látják az UV-fényt, és gyakorlatilag egyszerűen kommunikálnak egymással. Mondok egy rendkívüli vagány példát, a méhek képesek szögeket és távolságokat számítani, majd ezt a tudást megosztani a társaikkal. Ha egy felderítő méh jó nektárforrást talál, a kaptárba visszatérve egy sajátos mozgással, az úgynevezett riszáló tánccal adja meg a virágok pontos koordinátáit a társainak. Egyébként a munkájukat illetően, ugye mi csak annyit látunk, hogy zümmögnek körülöttünk. Nos, a száncsapások száma, amivel egy méh közlekedik, 200 másodpercenként. Ez adja azt a jellegzetes zümmögő hangot. A repülési sebességük 24 és 30 km per óra között mozog, és egyetlen méh élettartama alatti méztermelése mindössze 1,1 teáskanálnyi mennyiség. 1 kg mézhez, és most jönnek az elképesztő adatok, ami miatt csak még inkább csodálnunk kell apró kis lényeket, akár 88 ezer kilométert is repülnek annak érdekében, hogy 1 kg méz összejöjjön. Ez körülbelül annyit jelent, hogy több mint kétszer megkerülhetnék ezzel a távval a Földet. 1 kg mézhez meglátogatott virágok számát illetően ez körülbelül 2 és 4 millió közé tehető. A kaptár egyébként egy tökéletesen szervezett matriarchális társadalom, nem véletlen ugye, hogy van a méh királynő, ahol mindenkinek megvan a maga pontos feladata. Szokták mondani, hogy henyélsz, mint here a kaptárban. Nos, a heréknek a méhek között igencsak szomorú a sorsa. A hímméhek, ugye a herék, egyetlen feladata a királynő megtermékenyítése. Nincs fullánkjuk, nem gyűjtenek élelmet, és a kaptárban sem dolgoznak. Ősszel azonban, amikor az erőforrások apadni kezdenek, a dolgozók egyszerűen kiéheztetik és kiűzik őket a kaptárból. Ezt nevezik ugye szaknyelven herepusztításnak. A dolgozó méhek karrierjük során folyamatosan lépnek előre, fiatalon takarítók és dajkák a kaptáron belül, később viaszsejteket építenek, majd őrködnek a bejáratnál, és csak életük utolsó szakaszában válnak belőlük gyűjtögető mezei munkások. Az sem véletlen, hogy ezt mondják, szorgos vagy, mint egy méhecske. Kutatások kimutatták, hogy a dolgozók között is vannak egyéni eltérések. Egyes méhek kalandvágyóbbak és szívesebben indulnak teljesen új területeket felderíteni, míg mások inkább a már bevált biztonságos útvonalakat választják. A méhek között is vannak ilyen Marco Polo természetűek. Egyébként is most jön a lényeges dolog a történetben, ha a méhek holnap teljesen eltűnnének a földről, az emberiség nem halna ki azonnal, de a mindennapi életünk, a gazdaság és az egész földi ökoszisztéma drasztikusan és visszafordíthatatlanul megváltozna. Gyakran idézik Albert Einsteinnak tulajdonított, bár valójában tőle soha be nem bizonyított elhangzó mondást, ha a méhek kipusztulnak, az emberiségnek csak 4 éve marad hátra. Bár a 4 év túlzás, a probléma súlyos és valós. A legfontosabb tévhit, hogy a méhek pusztulásával nem maradna élelem. A legfőbb kalóriaforrásaink, a búza, a rizs, a mezei kukorica és a burgonya szélbeporzásúak vagy önbeporzók, így ezek megmaradnának. Azonban van néhány lényeges és nagyon fontos dolog, a mikrotápanyagok, vitaminok és az élvezeti cikkek jelentős része eltűnne. A méhek porozzák be a haszon növényeink közel 1/3-át, ami teljesen vagy részben eltűnne a boltokból, azaz alma, körte, cseresznye, megy, szilva, mandula, dió, dinnye, uborka, tök, avokádó, hagyma és számos bogyós gyümölcs, például az eper, a málna és az áfonya. A kávé és a kakaóbab, így a csokoládé termelése drasztikusan visszaesne, a valódi vanília pedig szinte elérhetetlenné válna. A reggeli kávék és a desszertek méreg drága luxussá válnának. A mezőgazdaság egyensúlya felborulna, mivel a kínálat a gyümölcsök és a zöldségek terén drasztikusan visszaesne, az árak pedig a többszörösökre emelkednének. És van ebben ugye a természetben egy dominó effektus, az ökológiai katasztrófa, a méhek eltűnése nem csak az embert, hanem a teljes vadvilágot érinteni. Számos vadon élő növény kizárólag a méhekre támaszkodik, és ezzel ugye el is mondtam mindent. A végére hagytam a nagy kérdést, mit lehet tenni? Szerencsére a teljes pusztulás még megelőzhető. A folyamat megállításához van néhány érdekes lépés, amit szükséges globálisan és egyéni szinten is betartani. A méhgyilkos növényvédőszerek, például a neonikotinoidok szigorú betiltása és fenntartható gazdálkodás. Vadvirágos sávok és mélylegelők meghagyása a szántóföldek mellett és a városi parkokban, kertekben, a monokulturális, azaz ingerszegény környezet helyett. A helyi kistermelői méhészetek támogatása, és szerencsére ugye nem csak azért támogatjuk a helyi méhészeteket, illetve méhészeinket, mert áldozatos munkát végeznek értünk, hanem azért is, mert rendkívül finom és igencsak magas minőségű mézkészítményekkel várnak bennünket minden adandó alkalommal, akár csak a most következő pünkösdi vásárban, amely egyébként holnap nyitja meg a kapuit, úgyhogy érdemes szétnézni a mézek mézkészítmények között is, illetve védni, óvni a kis szorgos méheket, és hogyha lehet, akkor ne szűkíteni városi környezetben az általuk preferált úgymond méhlegelőket, azaz legyen, ahol ők dolgozzanak és szorgosan gyűjtögessenek.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
0: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a pünkösdi vásárt a Szabadság téren és a promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves mutatja be portékáit. Helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
1: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fan FM rádió.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Befolyással való üzérkedéssel vádolja a Beszedei Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt. Szerintük Bolozsán titkos megállapodást kötött egy német katonai felszereléseket szállító magáncéggel az Európai Safe Védelmi Program keretében rendelkezésre álló forrásokról. A Beszede követeli, hogy Bolozsán magyarázza meg, miként választották ki ezt az ügyvédi irodát, amely a kormányt tanácsokkal látta el a program kapcsán. A párt szerint összeférhetetlenség áll fenn, mivel ugyanaz az iroda korábban a német vállalat jogi képviselőjeként is eljárt. A sajtó szerint a német székhelyű ügyvédi iroda mintegy 19 ezer eurót kapott egy hetes tanácsadásért a SAFE program végrehajtásával kapcsolatban. A Román Nemzeti Bank 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol, jelentette be Mogorisz Reszko, a jegybank kormányzója. A szakember elmondta, az új előrejelzés szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot. Ezután gyors mérséklődés várható, július szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a Román Nemzeti Bank. Román zászlóaljak át a Kárpátokon egy jelmondattal hirdett megemlékezést a Hősök napjára az Úszvölgye térségében, a Kálián Nyámolói Egyesület együttműködésben a Vassói Astra Egyesülettel. Írt a Facebook bejegyzésében Mihály Turnoviano, a szélsőségesen nacionalista Kálián Nyámolói Egyesület vezetője. A csütörtökön 17:30-ra meghirdetett rendezvény hivatalosan a hősök előtti tisztelgésnek és történelmi emlékezésnek szól, véli Turnoviano. A kezdeményezés részeként diákok esszépályázaton vehettek részt a Hősök nyomában címmel, amely a brassói románság történetére és a fogarasi javasok antikommunista fegyveres ellenállására fókuszál. Az új választási törvényben külön fejezetet kell szánni az előrehozott választásoknak, mert előbb vagy utóbb Románia is ehhez a megoldáshoz folyamodhat, egy politikai padhelyzet feloldására, véli az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Cucuiano a képviselőház jogi bizottsága előtt ismertette a 2026-os év prioritásait, köztük a politikai pártok, valamint az állandó választási bizottság működését szabályozó jogi keretreformját. Beszámolója szerint a hatóságon belüli munkacsoportok jelenleg több törvénytervezeten is dolgoznak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, javarészt zavartalan napsütéssel. 7 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, egy újabb órával érkeztünk a mai kocsogóban, így aztán fülig zenékkel töltjük meg az étert, és természetesen bízom benne, hogy mindenki megtalálja azt, amire legszívesebben akár táncra perdülne, még úgy is, hogy közben dolgoznia kell.

0: Anya.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Fülix zenék itt nálunk az Éterben, FM 87.6, Csíkszereda, és a folytatásban is azon vagyunk, hogy a legjobb ritmusokkal alapozzuk meg a mai nap, a mai szerdai nap egészen konkrétan ritmusát. Mindez május 20-aként szerepel a kalendáriumban. Érdekességként említem, hogy a méréstudomány nem egy unalmas és poros dolog, hanem folyamatosan fejlődik, hiszen ennek köszönhetően tudjuk, hogy amit egy kilóként veszünk meg, az egy kiló is. Természetesen az már egy másik dolog, hogy esetleg a mérlegen valahol valami dific van, és kevesebb az, amit többnek mutat, de ez már nyilván nem a metrológiai világnap hibája, ami egyébként ma van, május 20-án. Legkevesebbet emlegetett ünnep a világon, ezen a napon azt ünnepeljük, hogy a világon szinte mindenhol ugyanúgy mérjük a kilót, a métert, vagy éppenséggel a másodpercet. A folytatásban 3 perc és 7 másodpercnyi dal érkezik, Let Me Be The Second Voice.

0: Ha valaki egyszer bakancslistámról kérdezne, akkor mindenképpen említeném, hogy szeretnék eljutni egyszer is valamikor Japánba, így hogyha valaki készül és elvinne magával, esküszöm, hogy nagyon kevés ruhával is beérem. No, de zárójelbe zárva, meg annyi izgalmas történést figyelhetünk meg napjainkban az űrkutatásban. Elég, ha a Kapu Tibor tavalyi missziójára, vagy az idén áprilisi Artemis 2 küldetésre, esetleg az egymásra licitáló techmilliárdosok által megálmodott űrturizmusra gondolunk. És ha már igyekszünk minden eddiginél közelebb kerülni a világűrhöz, vajon miért ne lehetne ott alkoholos italokat készíteni? A jó példa a jelek szerint ragadós, ugyanis az alkoholiparban érdekelt Dasai, valamint a Mitsubishi Heavy Industries közösen megalkotta az űrszakét. Konkrétan az történt, hogy a rist, pontosabban a főkeveréket, a moromit a nemzetközi űrállomáson erjesztették. Az alapanyagokat, valamint az ehhez szükséges berendezést tavaly októberben a H3 rakéta és a HTV-X1 űrhajó segítségével juttatták oda. Az érlelést a holdi gravitációt szimuláló környezetben Joey Kimiya japán űrhajós felügyelte. Ezzel bizonyítva, hogy ilyen körülmények között is végbe mehet a folyamat. Az erjesztett keveréket decemberben lefagyasztották, a földre pedig idén februárban tért vissza. A további munkafolyamatokat a Dasai japán központjában végezték el márciusban. Összesen 116 ml-nyi szaké készült így el. Ebből 100 ml-t titánpalacba töltöttek, majd árverésre bocsátottak. Egy meg nem nevezett vevő 110 millió jent, hozzávetőlegesen 680 ezer eurót fizetett érte, amit az ország űrprogramjának támogatására fordítanak. A maradék 16 milliliternyi szest pedig alapos laboratóriumi vizsgálatoknak vetnek alá. Egyébként, hogyha nem tudja, hogy mi a szaké, az a japánok tradicionális alkoholos italát jelöli, amelyet gyakran emlegetnek rizsborként.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Figyelmesen a beteg tájékoztató.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik. Majd együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának.

0: című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak!

Király Viktor és a nélküled 2026-os megjelenés, csodaszép szerelmi ballada, 9:30 után 7 perccel. Egyébként, ha már ma van a mértékegységek világnapja, arra gondoltam, hogy a zeneipar méréseit is górcső alá vehetnénk egy icipicit. A zeneiparban legnagyobb példányszámban eladott dalok kérdését gondoltam egy kicsit terítékre hozni, és nyilván ezek közül a dalok közül válogatni. A kérdés viszont egy icipicit trükkös, mert a streaming korszak, ahol a hallgatásokat számolják át eladási egységekké, és a digitális letöltések teljesen felborították a klasszikus fizikai hanghordozós, azaz bakelit, kazetta, CD toplistákat. Ha a hagyományos fizikai formátumban, valamint a korai digitális korszak tiszta letöltéseivel globálisan legtöbb példányban elkelt kislemezeket nézzük, a hivatalos és a becsült eladási adatok alapján vannak egészen kimagasló teljesítmények. Mondom még egyszer, ezek a fizikai hanghordozókat, azaz konkrétan a boltban megvásárolt kazettát vagy bakelit lemezt jelenti, és a kislemez annyit jelent, hogy a hanghordozón mindössze jó esetben egy vagy két dal jelent meg, jó esetben kettő, másik esetben pedig, mit tudom én, a kislemeznek A oldalán az eredeti verzió, B oldalán pedig egy másik verzió kapott helyet. Bing Crosby az abszolút csúcstartó, ami a fizikai hanghordozók eladását jelenti, méghozzá a White Christmas című szerzeménnyel körülbelül 50 millió példányban kelt el, és 1942-ben jelent meg a dal. No de, kicsit lépjünk át ugye az új korba, vagy az új korszakba, hogyha úgy tetszik. A modern digitális korszakban a dalok sikerét már nem lemezekben, hanem digitális letöltésekben és streamingen. Gondolok itt Spotify-ra, Apple-re, vagy éppenséggel YouTube Music-ra, és ezeknek a lejátszásából átszámított globális digitális egységekben mérik. A Nemzetközi Hanglemezgyártók Szövetsége és a hivatalos auditálások alapján van modern listánk is, és nyilván ezek közül dalok közül már jóval egyszerűbb válogatni, hiszen ezek a modern kor dalai. Egyébként, mivel ugye ma már kevesen vesznek meg darabra egy dalt az iTunes-on például, a zeneipar bevezetett egy váltószámot, általában 150-200 prémium audio-video streaming felel meg egy darab hagyományos kislemez eladásnak. A Shape of You nem csak a legtöbb digitális egységet produkálta, de ez volt az első dal, amely átlépte a 3 milliárdos lejátszást a Spotify-on. Azóta a Blinding Lights már megelőzte ott, de a globális összesített eladási mutatókban még mindig Ed Sheeran vezet. Aztán beszélhetünk latin robbanásról, hiszen a Despacito volt az a dal, amely bebizonyította, hogy a nem angol nyelvű slágerek is képesek teljesen letarolni a globális piacot a streaming korában. A YouTube-on hosszú évekig ez volt a legnézettebb hivatalos zenei videó. A fenntartható sikereket illetően a Blinding Lights a Billboard történetének legsikeresebb dala lett, a slágerlistákon eltöltött hetek alapján, és a mai napig elképesztő számokat produkál naponta, így folyamatosan kúszik felfele a különböző listákon. És hogyha már Ed Sheeran mint olyan szóba jött, nyilván megemlítem a számokat is, hiszen ő az abszolút csúcstartó, 41,5 millió eladottnak számolt példánnyal. Ez a Shape of You 2017-ből.

0: Minden idők legnagyobb példányszámban elkelt dalok szólnak itt a Kotyogóban, 3:40 lesz egy perc múlva. Nyilván érkezik hamarosan a Luis Fonsi és Daddy Yankee féle Despacito is, hiszen az is elképesztő számokkal büszkélkedett már, mint a dal. 36,1 millió példányban kelt el ez idáig. No de mielőtt a Despacito elindulna, érkezzen a Mandalori és Grogu. Egészen pontosan indul a játék a Csíki Mozi, valamint a Fan FM Rádió közös szervezésében. Már csak azért is, mert május 21-én, azaz holnap, 3D-ben látható a Csíki Moziban a Star Wars Mandalori és Grogu című film. Nyilván, ha Lucasfilmről beszélünk, grandiózus látványban, hangban, mindenben egyszerűen elképesztő. Ezúttal magyar szinkronnal látható. Holnap este 7 órától a Csíki Moziban indítom az előzetest, hamarosan jön a kérdés, méghozzá a páros belépőért.
1: Mind hallottunk történeteket a mandalóri fejvadászról és egy gyermekről.
2: Csak birodalmi háborús bűnösöket vadászok le. Elintézek minden rossz fiút a pakliából.
1: Nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
2: Ha veszélyes útra indulsz, ellenőrizd a páncélot.
1: Megvédjük mindazt, amiért a lázadás harcolt.
3: Sok szerencsét. Szükséged lesz rá.
4: Rettenetes baba.
2: Közd be magad.
1: Egy profira van szükség.
2: Kapaszkodj!
1: Mi lesz akkor, ha már nem tudja megvédeni?
2: Jól vagy? Rögtön utánad megyek. Menj! Nyomás!
5: Mandalóri, meg fogsz halni. Utána ő is szenvedni fog.
2: Az idős védi meg a fiatal. Majd a fiatal. Az időset.
6: Májusban.
2: Itt az idő.
7: Félsz tőlük?
8: Hát jól teszed.
2: Ez az igaz út.
6: A Mandalóri és Grogu. Májustól a mozikban.
0: A Mandalóri és Grogu májustól látható a Csíki Moziban is, és természetesen ennek a filmnek a megtekintésére tudok felajánlani egy páros belépőt, és kisorsolni azok között, akik helyes választ küldenek egy hamarosan elhangzó kérdésre. A Mandalóri és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjukra indul, a gonosz birodalom már a múlté, a haduraik pedig szétszélettek a galaxisban. A szárnyait bontogató új köztársaság mindent megtesz azért, hogy megvédje mindazt, amiért a lázadók küzdöttek, és felbérelik a legendás mandalóri fejvadászt, Din Djarin és ifjú tanítványát, Grogut, hogy intézkedjenek az ügyben. 0724 860 ezer. Kérek szépen a szereplők közül megemlíteni legalább hármat, és azért mondom, hogy hármat legalább, mert tele van abszolút világsztárokkal. 0724 860 ezer. Kérem megnézni a film stáblistáját, és elküldeni a nevek közül legalább hármat, és természetesen ez számít majd helyes válasznak. 0724 860 ezer játékra fel, hiszen a Mandalori és Grogu vár a Csíki Moziban.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ember legyen az a talpán, aki ezt a dalt megbírta állni anélkül, hogy legalább dobolt volna, ha nyilván nem volt teret táncolni, dúdolni, fütyörészni, dalolni, mert hogy ez egy olyan dal, nem lehet ülve kibírni a tempóját, mert egyszerűen elragadja az embert, beleköltözik a bugi a lábába, és onnantól nincs visszaút. Érthető is, hogy a streaming listákon abszolút favoritnak számít. No, de visszatérve egy kicsit az eredeti gondolathoz, minden idők legnagyobb példányszámban eladott kislemezeihez, 32,5 millió eladott példánnyal is büszkélkedhet Rihanna és Drake. Ez a Work, Work, Work.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Befolyással való üzérkedéssel vádolja a Beszedei Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt. Szerintük Bolozsán titkos megállapodást kötött egy német katonai felszereléseket szállító magáncéggel az Európai Safe Védelmi Program keretében rendelkezésre álló forrásokról. A Beszede követeli, hogy Bolozsán magyarázza meg, miként választották ki ezt az ügyvédi irodát, amely a kormányt tanácsokkal látta el a program kapcsán. A párt szerint összeférhetetlenség áll fenn, mivel ugyanaz az iroda korábban a német vállalat jogi képviselőjeként is eljárt. A sajtó szerint a német székhelyű ügyvédi iroda mintegy 19 ezer eurót kapott egy hetes tanácsadásért a SAFE program végrehajtásával kapcsolatban. A Román Nemzeti Bank 3,9%-ról 5,5%-ra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9%-os inflációval számol, jelentette be Mogorisz Reszko, a jegybank kormányzója. A szakember elmondta, az új előrejelzés szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11%-ot. Ezután gyors mérséklődés várható, július szeptemberben 6% körüli, az év végén pedig valamivel 5% feletti inflációra számít a Román Nemzeti Bank. Román zászlóaljak át a Kárpátokon egy jelmondattal hirdett megemlékezést a Hősök napjára az Úszvölgye térségében, a Kálián Neamolói Egyesület együttműködésben a Vassói Astra Egyesülettel. Írt a Facebook bejegyzésében Mihály Turnoviano, a szélsőségesen nacionalista Kálián Neamolói Egyesület vezetője. A csütörtökön 17:30-ra meghirdetett rendezvény hivatalosan a Hősök előtti tisztelgésnek és történelmi emlékezésnek szól, véli Turnoviano. A kezdeményezés részeként diákok esszépályázaton vehettek részt a Hősök nyomában címmel, amely a brassói románság történetére és a fogarasi javasok antikommunista fegyveres ellenállására fókuszál. Az új választási törvényben külön fejezetet kell szánni az előrehozott választásoknak, mert előbb vagy utóbb Románia is ehhez a megoldáshoz folyamodhat, egy politikai padhelyzet feloldására, véli az állandó választási hatóság elnöke. Adrián Cucuiano a képviselőház jogi bizottsága előtt ismertette a 2026-os év prioritásait, köztük a politikai pártok, valamint az állandó választási bizottság működését szabályozó jogi keretreformját. Beszámolója szerint a hatóságon belüli munkacsoportok jelenleg több törvénytervezeten is dolgoznak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, javarészt zavartalan napsütéssel, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Már 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-21 fok közé emelkedik a csúcsérték, és az elmúlt 30 év, illetve napjaink legjobbjai között kiemelt helyen szerepelnek azok a dalok, amelyek elképesztő számokat produkáltak kislemezként megjelentetett hanghordozó formában, ami az eladásokat illeti. Ugye az előző órában beszéltük, hogy ezek a dalok már javarészt a streaming, azaz az online lehallgatásokat gyűjtötték egybe, de így is elképesztő milliós nagyságrendű számokról beszélünk. Ebben az órában itt lesz velünk The Chainsmoker, Halsey, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Billie Eilish, Justin Bieber, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Mark Ronson, Bruno Mars, és még sokan mások. Ha kedvük van, tartsanak velem, merüljünk el az igazán nagy slágerek világában.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your clothes.
1: Billie Eilish és a Bad Guy Justin Bieberrel 2019-ből, ez is eszméletlen számokat produkál a dal, mint olyan a letöltéseket, illetve az összesített adatokat tekintve jelenleg 19,5 milliónál jár, úgyhogy gyakorlatilag nem csodálkozom azon, hogyha Billie Eilish is mozifilmmel készül meghódítani a hallgatókat, nézőket, rajongókat, és ez be is van programba téve egészen pontosan. Május 22-én a Hits Me Hard and Soft koncertfilm szintén 3D-ben látható a Csíki moziban este 8 órától. No de térjünk vissza az eredeti konkrét játék feladványhoz. Május 21-én szintén 3D-ben magyar szinkronnal látják a nézők a Csíki moziban a Mandalori és Grogu című filmet, ez nyilván ugye a Star Wars sorozat egy részének számít, és arra kértem önöket, aki szeretne páros belépőt nyerni, a film igencsak gazdag színész gárdájából említsen meg legalább 3 nevet annak érdekében, hogy részt vehessen a sorsoláson. Martin Scorsese, Sigourney Weaver, Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Johnny Coyne, Hemke Madera és még jó néhány tényleg olyan nagy név van a stáblistán, aki közül lehetett válogatni. Egy a lényeg, hogyha küldött nekem legalább 3-at, akkor nagy esélyekkel indul megnyerni a felajánlott páros belépőt. Stop! 842-es. Remélem, hogy a páros belépő egy mozirajongó birtokába kerül. Kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást a Csíki moziban. Május 21-én este 7 órától a Mandalori és Grogu ezt a filmet vetítik 3D-ben. Jegyek elérhetőek a prokult.ro oldalon.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazásra a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Lackó, te milyen jó festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: Reklámot hallottak.

Maroon 5, Cardi B, valamint a Girls Like You 2018-ból szinten egy dal, ami helyet kapott a legtöbb példány számban eladott kislemezek sorában. A romániaiak kevesebbet költenek ételre és ritkábban járnak szórakozni, csak hogy külföldre utazhassanak nyaralni, derítette ki a Digi24. A Román Nemzeti Bank adatai szerint csak az idei év első három hónapjában a romániai turisták több mint 2 milliárd eurót költöttek külföldön, miközben itthon visszaesett a fogyasztás és a vásárlás mértéke. A nemzetközi konfliktusok és az ország gazdasági instabilitása ellenére a romániaiak inkább spórolnak és kevesebbet vásárolnak, hogy megengedhessenek maguknak egy külföldi nyaralást. 2026 márciusában az utazók 760 millió eurót költöttek el külföldön, ami 20%-os növekedést jelent 2025 márciusához viszonyítva. 2026 első három hónapjában a romániaiak 2,1 milliárd eurót költöttek külföldön, ami 33%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A kérdés ugye így utólag már adott, hogy készül-e ön is külföldi nyaralásra, és hogyha igen, akkor mondjuk mit hajlandó tenni ezért, feltéve nyilván, hogyha abban a helyzetben van, hogy valahol a nadrág szíjat szorítani kell annak érdekében, hogy a széle a hosszát üsse.

Pharrell Williams és a Happy Anno 2013-ban jelent meg a dal, és elindított egy ilyen online őrületet, mindenki is a Happy-t akarta táncolni, bármitől függetlenül, egy volt a lényeg, hogy ez menjen ki a internetbe, hogy mindenki járja a Happy-t. Nyilván ez hozzáadott ahhoz, hogy további eladásokat produkáljon a kislemez, akár csak a most következő Imagine Dragons.

friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó Günther Ottóval.

Gucci featuring Kim Brown, valamint a Somebody That I Used To Know 2012-ből. 8 perc van, tehát a 11 óráig. Hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Az az igazság, hogy a napos időjárás nem sokat tartott. Így igaz, hogyha élénk a szél, akkor folyamatosan mozognak a gomoly felhők, ez pedig zavarja a napsütést, és mi ennek annyira nem örülünk. Nyilván a hőérzeten is ront, 14 fokot mérnek hivatalosan, de feltételezem, hogy ennél azért valamivel kevesebb érezhető, hogyha az ember kint tartózkodik. Earth, Wind and Fire érkezik a szeptemberrel, hát mert ez a kicsit ez az időjárás hajaz egy korai szeptemberre, de szerencsére az még oda van, legalábbis a kalendárium szerint. Rögtön utána pedig a One Republica és a Stop and Stare, ez zárja ezt az órát, a következő órában is folytatjuk. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival, illetve hoztam néhány zenei újdonságot is magammal.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Jordán államfő csütörtökön újabb politikai egyeztetéseket tart a Kotrocsáni palotában az ország gazdasági és politikai helyzetéről. Az Agile Press tájékoztatása szerint az államfő az egységben Romániáért parlamenti frakció, a Béke Románia az első frakció, valamint a független parlamenti képviselők és szenátorok vezetőivel ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélések középpontjában a lehetséges parlamenti együttműködések és a kormányzati stabilitás kérdése áll. Az elnöki hivatal korábban már konzultált a parlamenti pártok többségével az új kormánytöbbség kialakításáról, azonban egyelőre nem körvonalazódott végleges megállapodás. Nikus Jordán korábban közölte, addig folytatja a tárgyalásokat, amíg kirajzolódik egy szilárd, nyugatbarát többség. A Béke Románia az első frakció korábban többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben új parlamenti többség kialakítását és akár alternatív kormányzati megoldásokat is támogatna. Táncos Barna szerint nagyon kicsi az esélye az előrehozott választásoknak Romániában. Az ügyvivő miniszterelnök helyettes 90%-ban kizárja ezt a forgatókönyvet. Szerinte egy előrehozott választás jelenleg főként a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR pártnak kedvezne, ezért nem valószínű, hogy a parlament ilyen helyzetet idézne elő. Táncos Barna ugyanakkor nem zárta ki egy kisebbségi kormány vagy akár egy technokrata kabinet lehetőségét sem. Elmondása szerint több politikai megoldás is napirenden van, hogy az ország kiléphessen a jelenlegi kormányzati válságból. Kelemen Hunor szerint Romániának legkésőbb június közepéig új kormányra van szüksége. Legkorábban június 10-e körül alakulhat meg az új kabinet, de legkésőbb 15-éig meg kellene születnie a megállapodásnak. Utána lehet újra vitatkozni, most azonban a stabilitás a legfontosabb, fogalmazott Kelemen Hunor. Teljes jogkörű kormányra van szükség ahhoz, hogy Románia teljesíteni tudja az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásokat és ne veszítsen el európai forrásokat. Az RMDS elnöke szerint a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések a pártok között az új parlamenti többség kialakításáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 17 fokot vérnek Csíkszeredában az élénk szél miatt, a reális hőérzet mindössze 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája. Ezt az órát is megraktam úgy rendesből jó zenékkel. Új zenék és slágerek között hoztam a vadi új megjelenéseket, mint az óranyító TNT, ugye itt az szól.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Krik, krik, krik, krik.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedemann segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Május 19-én este 7 órától a Mozaik Kortánc tánc előadását láthatják. Egy különleges előadás a szétesésről és az összekapcsolódásról a Művészetek házában. Május 21-22-én reggel 8 és este 6 óra között zajlik a helyi és hagyományos termékek, pünkösdi kiállítása és vására a Szabadság téren, valamint a promenádon. Május 20 és 22-e között a pünkösd előtti napokban a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról a Hunyadi Napok keretében. Néptánc csoportok találkozója és közös tánc a Szabadság téren a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó keretében május 21-én csütörtökön délelőtt 11 órától. Márton Áron lovas zarándoklat május 22-én pénteken este 6 órától. A Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét szerebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pünkösdi jótékonysági gála május 23-án szombaton este 6 órától. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére és mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét életre keltő új néptánc előadása a Csíki moziban. És természetesen, ami még érdekesség, hogy a pünkösdi búcsú idején is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a Csürdöngölőn is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: The Pussycat Dolls featuring Timbaland és a Wait a Minute 2005-ből. Az az igazság, hogy várnék én több percet is, de nem igazán férek bele az időbe, lévén, hogy egy percen belül érkeznek a hírek, információk a Fun FM hírszolgálattal, éppen ezért búcsúznom kell a kotyogóból. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy hallunk egymásról holnap is, akkor is egészen pontosan holnap reggel friss kávéval és friss zenével várok mindenkit.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Jordán államfő csütörtökön újabb politikai egyeztetéseket tart a Kotrocsányi palotában az ország gazdasági és politikai helyzetéről. Az Agile Press tájékoztatása szerint az államfő az egységben Romániáért parlamenti frakció, a béke Románia az első frakció, valamint a független parlamenti képviselők és szenátorok vezetőivel ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélések középpontjában a lehetséges parlamenti együttműködések és a kormányzati stabilitás kérdése áll. Az elnöki hivatal korábban már konzultált a parlamenti pártok többségével az új kormánytöbbség kialakításáról, azonban egyelőre nem körvonalazódott végleges megállapodás. Nikos Jordán korábban közölte, addig folytatja a tárgyalásokat, amíg kirajzolódik egy szilárd, nyugatbarát többség. A béke Románia az első frakció korábban többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben új parlamenti többség kialakítását és akár alternatív kormányzati megoldásokat is támogatna. Táncos Barna szerint nagyon kicsi az esélye az előrehozott választásoknak Romániában. Az ügyvivő miniszterelnök helyettes 90%-ban kizárja ezt a forgatókönyvet. Szerinte egy előrehozott választás jelenleg főként a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR pártnak kedvezne, ezért nem valószínű, hogy a parlament ilyen helyzetet idézne elő. Táncos Barna ugyanakkor nem zárta ki egy kisebbségi kormány vagy akár egy technokrata kabinet lehetőségét sem. Elmondása szerint több politikai megoldás és napirenden van, hogy az ország kilépessen a jelenlegi kormányzati válságból. Kelemen Hunor szerint Romániának legkésőbb június közepéig új kormányra van szüksége. Legkorábban június 10-e körül alakulhat meg az új kabinet, de legkésőbb 15-éig meg kellene születnie a megállapodásnak. Utána lehet újra vitatkozni, most azonban a stabilitás a legfontosabb, fogalmazott Kelemen Hunor. Teljes jogkörű kormányra van szükség ahhoz, hogy Románia teljesíteni tudja az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásokat, és ne veszítsen el európai forrásokat. Az RMDS elnöke szerint a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések a pártok között az új parlamenti többség kialakításáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként napos időjárás. A gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 17 fokot mérnek Csíkszeredában az élénk szél miatt, a reális hőérzet mindössze 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM rádió. A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
2: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves mutatja be portékáit, helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Fülig Zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.
8: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Jordán államfő csütörtökön újabb politikai egyeztetéseket tart a Kotrocsáni palotában az ország gazdasági és politikai helyzetéről. Az Agile Press tájékoztatása szerint az államfő az egységben Romániáért parlamenti frakció, a Béke Románia az első frakció, valamint a független parlamenti képviselők és szenátorok vezetőivel ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélések középpontjában a lehetséges parlamenti együttműködések és a kormányzati stabilitás kérdése áll. Az elnöki hivatal korábban már konzultált a parlamenti pártok többségével az új kormánytöbbség kialakításáról, azonban egyelőre nem körvonalazódott végleges megállapodás. Nikus Jordán korábban közölte, addig folytatja a tárgyalásokat, amíg kirajzolódik egy szilárd, nyugatbarát többség. A Béke Románia az első frakció korábban többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben új parlamenti többség kialakítását és akár alternatív kormányzati megoldásokat is támogatna. Táncos Barna szerint nagyon kicsi az esélye az előrehozott választásoknak Romániában. Az ügyvivő miniszterelnök helyettes 90%-ban kizárja ezt a forgatókönyvet. Szerinte egy előrehozott választás jelenleg főként a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR pártnak kedvezne, ezért nem valószínű, hogy a parlament ilyen helyzetet idézne elő. Táncos Barna ugyanakkor nem zárta ki egy kisebbségi kormány vagy akár egy technokrata kabinet lehetőségét sem. Elmondása szerint több politikai megoldás is napirenden van, hogy az ország kiléphessen a jelenlegi kormányzati válságból. Kelemen Hunor szerint Romániának legkésőbb június közepéig új kormányra van szüksége. Legkorábban június 10-e körül alakulhat meg az új kabinet, de legkésőbb 15-éig meg kellene születnie a megállapodásnak. Utána lehet újra vitatkozni, most azonban a stabilitás a legfontosabb, fogalmazott Kelemen Hunor. Teljes jogkörű kormányra van szükség ahhoz, hogy Románia teljesíteni tudja az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásokat és ne veszítsen el európai forrásokat. Az RMDS elnöke szerint a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések a pártok között az új parlamenti többség kialakításáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Május 21-22-én reggel 8 és este 6 óra között zajlik a helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítása és vására a Szabadság téren, valamint a promenádon. Május 20 és 22-e között a pünkösd előtti napokban a Csíksomlyói Mária kertben emlékezzünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról a Hunyadi Napok keretében. Néptánc csoportok találkozója és közös tánc a Szabadság téren a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó keretében május 21-én csütörtökön délelőtt 11 órától. Márton Áron lovas zarándoklat május 22-én pénteken este 6 órától. A Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától szentmisét szerebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pünkösdi jótékonysági gála május 23-án szombaton este 6 órától. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére és mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét életre keltő új néptánc előadása a Csíki moziban. És természetesen, ami még érdekesség, hogy a pünkösdi búcsú idején is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a Csürdöngölőn is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lezárultak az előkészületek, minden készen áll az idei csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsúra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, a Kecs templom igazgatója. A hétvégére 100 000-eket várnak a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Biztonságok érdekében péntek este 10 órától szigorú útlezárások lépnek életbe a Székútján és a környező utcákban. A parkolási tilalom pedig már péntek délelőtt 10 órától érvénybe lép. A hatóságok nyomatékosan kérik a búcsújárókat, hogy autókkal és szekerekkel ne hajtsanak fel a nyerekbe. A szabályszegőket a csendőrség büntetni fogja. A szekerek és kvadok számára a Csobotfalván és a Kígyók pusztáján jelöltek ki parkolókat. A szombati ünnepi szentmise előtt a vadásztársaság szakemberei hajtásokkal igyekeznek elűzni a medvéket a környékről. A hétvégén nagy mise szónoka Székely János szombathelyi püspök lesz, a zarándokok között pedig várhatóan jelen lesz Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke is. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A romániaiak döntő többsége elégedetlen az államfő és a kormányfő munkájával, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. Nikus Ordán elnök tevékenységét a megkérdezettek 70%-a ítéli meg negatívan, és mindössze 28% elégedett. Ennek ellenére a románok csaknem fele úgy látja, az elnök legutóbbi megszólalásaival igyekezett csökkenteni a politikai feszültséget. Hasonlóan alacsony Ilija Volozsán miniszterelnök megítélése is. A lakosság közel 68%-a elégedetlen a munkájával, és csupán 30% támogatja. A felmérés szerint mindkét vezetőt leginkább a Penele, az USERE szavazói, valamint a nagyvárosi felsőfokú végzettségű lakosok támogatják, míg a legkritikusabbak az AUR szimpatizánsai és a vidéki választók. Az 1100 fő megkérdezésével készült telefonos felmérés hiba határa 3%. Több mint 19 ezer romániai gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni kötelező védőoltást, derül ki a román Vöröskereszt és az egészségügyi hatóságok adataiból. A szakemberek szerint a romló átoltottság miatt ismét komoly járványveszély alakult ki. Az elmúlt években több tízezer kanyarós megbetegedést és több halálesetet is regisztráltak az országban. A hatóságok országos oltási kampányt indítottak a be nem oltott gyermekek számára. A programban mobil oltópontok, családorvosok és önkéntesek is részt vettek, főként a veszélyeztetett térségekben. Az egészségügyi szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent az oltások elutasítása és a szülők bizalmatlansága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint délutántól térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, akár zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20 foknál nem emelkedik magasabbra, az élénk szél miatt a reális hőérzet 15-17 fok közé tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lezárultak az előkészületek, minden készen áll az idei csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsúra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Koroti Attila csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, a Kecs templom igazgatója. A hétvégére 100 000-eket várnak a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Biztonságok érdekében péntek este 10 órától szigorú útlezárások lépnek életbe a Székútján és a környező utcákban. A parkolási tilalom pedig már péntek délelőtt 10 órától érvénybe lép. A hatóságok nyomatékosan kérik a búcsújárókat, hogy autókkal és szekerekkel ne hajtsanak fel a nyeregbe. A szabályszegőket a csendőrség büntetni fogja. A szekerek és kvadok számára Csobotfalván és a Kígyók pusztáján jelöltek ki parkolókat. A szombati ünnepi szentmise előtt a vadásztársaság szakemberei hajtásokkal igyekeznek elűzni a medvéket a környékről. A hétvégén nagy mise szónoka Székely János szombathelyi püspök lesz, a zarándokok között pedig várhatóan jelen lesz Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke is. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A romániaiak döntő többsége elégedetlen az államfő és a kormányfő munkájával, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. Nikus Ordán elnök tevékenységét a megkérdezettek 70%-a ítéli meg negatívan, és mindössze 28% elégedett. Ennek ellenére a románok csaknem fele úgy látja, az elnök legutóbbi megszólalásaival igyekezett csökkenteni a politikai feszültséget. Hasonlóan alacsony Ilija Volozsán miniszterelnök megítélése is. A lakosság közel 68%-a elégedetlen a munkájával, és csupán 30% támogatja. A felmérés szerint mindkét vezetőt leginkább a Penele, az Uszere szavazói, valamint a nagyvárosi felsőfokú végzettségű lakosok támogatják, míg a legkritikusabbak az AU szimpatizánsai és a vidéki választók. Az 1100 fő megkérdezésével készült telefonos felmérés hiba határa 3%. Több mint 19 ezer romániai gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni kötelező védőoltást, derül ki a Román Vöröskereszt és az egészségügyi hatóságok adataiból. A szakemberek szerint a romló átoltottság miatt ismét komoly járványveszély alakult ki. Az elmúlt években több tízezer kanyarós megbetegedést és több halálesetet is regisztráltak az országban. A hatóságok országos oltási kampányt indítottak a be nem oltott gyermekek számára. A programban mobil oltópontok, családorvosok és önkéntesek is részt vettek, főként a veszélyeztetett térségekben. Az egészségügyi szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent az oltások elutasítása és a szülők bizalmatlansága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változékony szeles időjárás, nem kizárt, hogy gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben, 20 Celsius fokot mérnek a térségben, illetve a szél miatt a reális hőérzet mindössze 17 fokra tehető. Holnaptól csapadékos időjárásra kell számítani, esőzésekkel is javarészt borongós idővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Reklámot hallottak!

0: érdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Május 21-22-én reggel 8 és este 6 óra között zajlik a helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítása és vására a Szabadság téren, valamint a promenádon. Május 20 és 22-e között a pünkösd előtti napokban a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról a Hunyadi Napok keretében. Néptánc csoportok találkozója és közös tánc a Szabadság téren a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó keretében május 21-én csütörtökön délelőtt 11 órától. Márton Áron lovas zarándoklat május 22-én pénteken este 6 órától. A Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától szentmisét szerebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pünkösdi jótékonysági gála május 23-án szombaton este 6 órától. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére és mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét életre keltő új néptánc előadása a Csíki moziban. És természetesen, ami még érdekesség, hogy a pünkösdi búcsú idején is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a Csürdöngölőn is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lezárultak az előkészületek, minden készen áll az idei csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsúra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, a Kecs templom igazgatója. A hétvégére 100 000-eket várnak a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Biztonságok érdekében péntek este 10 órától szigorú útlezárások lépnek életbe a Székútján és a környező utcákban, a parkolási tilalom pedig már péntek délelőtt 10 órától érvénybe lép. A hatóságok nyomatékosan kérik a búcsújárókat, hogy autókkal és szekerekkel ne hajtsanak fel a nyerekbe, a szabályszegőket a csendőrség büntetni fogja. A szekerek és kvadok számára Csobotfalván és a Kígyók pusztáján jelöltek ki parkolókat. A szombati ünnepi szentmise előtt a vadásztársaság szakemberei hajtásokkal igyekeznek elűzni a medvéket a környékről. A hétvégén nagy mise szónoka Székely János szombathelyi püspök lesz, a zarándokok között pedig várhatóan jelen lesz Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke is. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A romániaiak döntő többsége elégedetlen az államfő és a kormányfő munkájával, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. Nikus Ordán elnök tevékenységét a megkérdezettek 70%-a ítéli meg negatívan, és mindössze 28% elégedett. Ennek ellenére a románok csaknem fele úgy látja, az elnök legutóbbi megszólalásaival igyekezett csökkenteni a politikai feszültséget. Hasonlóan alacsony Ilija Volozsán miniszterelnök megítélése is. A lakosság közel 68%-a elégedetlen a munkájával, és csupán 30% támogatja. A felmérés szerint mindkét vezetőt leginkább a Penele, az Uszere szavazói, valamint a nagyvárosi felsőfokú végzettségű lakosok támogatják, míg a legkritikusabbak az AU szimpatizánsai és a vidéki választók. Az 1100 fő megkérdezésével készült telefonos felmérés hiba határa 3%. Több mint 19 000 romániai gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni kötelező védőoltást, derül ki a román Vöröskereszt és az egészségügyi hatóságok adataiból. A szakemberek szerint a romló átoltottság miatt ismét komoly járványveszély alakult ki. Az elmúlt években több 10 000 kanyarós megbetegedést és több halálesetet is regisztráltak az országban. A hatóságok országos oltási kampányt indítottak a be nem oltott gyermekek számára. A programban mobil oltópontok, családorvosok és önkéntesek is részt vettek, főként a veszélyeztetett térségekben. Az egészségügyi szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent az oltások elutasítása és a szülők bizalmatlansága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a változékony szeles időjárás, nem kizárt, hogy gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben. 20 Celsius fokot mérnek a szél miatt, a reális hőérzet mindössze 17 fokra tehető. Holnaptól csapadékos időjárásra kell számítani, esőzésekkel és javarészt borongós idővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszer veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: Reclamă hallottak.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok, hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lezárultak az előkészületek, minden készen áll az idei csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsúra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila Csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, a Kecs templom igazgatója. A hétvégére százezreket várnak a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Biztonságok érdekében péntek este 10 órától szigorú útlezárások lépnek életbe a Székútján és a környező utcákban. A parkolási tilalom pedig már péntek délelőtt 10 órától érvénybe lép. A hatóságok nyomatékosan kérik a búcsújárókat, hogy autókkal és szekerekkel ne hajtsanak fel a nyeregbe. A szabályszegőket a csendőrség büntetni fogja. A szekerek és kvadok számára Csobotfalván és a Kígyók pusztáján jelöltek ki parkolókat. A szombati ünnepi szentmise előtt a vadásztársaság szakemberei hajtásokkal igyekeznek elűzni a medvéket a környékről. A hétvégén nagy mise szónoka Székely János szombathelyi püspök lesz, a zarándokok között pedig várhatóan jelen lesz Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke is. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A romániaiak döntő többsége elégedetlen az államfő és a kormányfő munkájával, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. Nikus Ordán elnök tevékenységét a megkérdezettek 70%-a ítéli meg negatívan, és mindössze 28% elégedett. Ennek ellenére a románok csaknem fele úgy látja, az elnök legutóbbi megszólalásaival igyekezett csökkenteni a politikai feszültséget. Hasonlóan alacsony Ilija Volozsán miniszterelnök megítélése is. A lakosság közel 68%-a elégedetlen a munkájával, és csupán 30% támogatja. A felmérés szerint mindkét vezetőt leginkább a Penele, az Uszere szavazói, valamint a nagyvárosi felsőfokú végzettségű lakosok támogatják, míg a legkritikusabbak az AU szimpatizánsai és a vidéki választók. Az 1100 fő megkérdezésével készült telefonos felmérés hiba határa 3%. Több mint 19 ezer romániai gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni kötelező védőoltást, derül ki a román Vöröskereszt és az egészségügyi hatóságok adataiból. A szakemberek szerint a romló átoltottság miatt ismét komoly járványveszély alakult ki. Az elmúlt években több tízezer kanyarós megbetegedést és több halálesetet is regisztráltak az országban. A hatóságok országos oltási kampányt indítottak a be nem oltott gyermekek számára. A programban mobil oltópontok, családorvosok és önkéntesek is részt vettek, főként a veszélyeztetett térségekben. Az egészségügyi szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent az oltások elutasítása és a szülők bizalmatlansága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a változékony szeles időjárás, nem kizárt, hogy gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben, 20 Celsius fokot mérnek a szél miatt, a reális hőérzet mindössze 17 fokra tehető. Holnaptól csapadékos időjárásra kell számítani, esőzésekkel és javarészt borongós idővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Május 21-22-én reggel 8 és este 6 óra között zajlik a helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítása és vására a Szabadság téren, valamint a promenádon. Május 20 és 22-e között a pünkösd előtti napokban a Csíksomlyói Mária kertben emlékezzünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról a Hunyadi Napok keretében. Néptánc csoportok találkozója és közös tánc a Szabadság téren a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó keretében május 21-én csütörtökön délelőtt 11 órától. Mártonáron lovas zarándoklat május 22-én pénteken este 6 órától. A Mártonáron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Mártonáron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától szentmisét szerebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pünkösdi jótékonysági gála május 23-án szombaton este 6 órától. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére és mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét életre keltő új néptánc előadása a Csíki moziban. És természetesen, ami még érdekesség, hogy a pünkösdi búcsú idején is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a Csürdöngölön is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Yeah, you should take it off.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Jam High. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM Rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
3: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fan FM.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Napról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fan FM. Csíkszereda.
2: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Május 21-22-én reggel 8 és este 6 óra között zajlik a helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítása és vására a Szabadság téren, valamint a promenádon. Május 20 és 22-e között a pünkösd előtti napokban a Csíksomlyói Mária kertben emlékezzünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról a Hunyadi Napok keretében. Néptánc csoportok találkozója és közös tánc a Szabadság téren a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó keretében május 21-én csütörtökön délelőtt 11 órától. Márton Áron lovas zarándoklat május 22-én pénteken este 6 órától. A Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét szerebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pünkösdi jótékonysági gála május 23-án szombaton este 6 órától. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére és mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét életre keltő új néptánc előadása a Csíki moziban. És természetesen, ami még érdekesség, hogy a pünkösdi búcsú idején is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a Csürdöngölőn is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
3: Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Fülig zene. Fülig mosoly.
1: Fan FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülig

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol
0: jársz. Változatosan. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Indul a Mandula!

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM fülig

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.

FM 87.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.